1866 az összes villamos, 1440-es vasutat igénybe véve 10-12 kilométeres körben.